0: right, promise. You are right, promise. All right, promise. Promise. Promise.
1: Starting with Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest